és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb. Hozzá.

Sziasztok! Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: Lépésrádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Lépésrádió.
2: Akarsz-e mindig, mindig játszani? Gyerek szívvel fontosnak látszani. A játszótársamon akarsz-e lenni?

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadó dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelent kedvenc felvételei.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Hallja!

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

A te kedvenc felvételeid itt, a Lépés Rádióban.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá. Welcome to Saint-Tropez.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Millás Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

locsold a pezsgő! Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: joke.
1: My name is Victor. Calm down. You can take a picture.
2: Köszi!
3: A nap 24 órájában azon dolgozunk, hogy te jól érezd magad. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépés

0: szülessen neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Több milliárdos alapot hoznak létre azbeszt mentesítésre, feljelentést tettek az Exim Bank működése miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kormány 3 milliárd forintos alapot hoz létre az azbesttel szennyezett útszakaszok mentesítésére, jelentette be Köböl Anita kormányszóvivő a kormányszóvivői tájékoztatón Budapesten. Ismertetése szerint az alapból azaz önkormányzat részesülhet, amely rendelkezik azbeszt térképpel és garanciát vállal arra, hogy folyamatosan méri a határértéket, és erről 3 havonta jelentést készít. A kormány törekszik a minél gyorsabb megoldásra. A mentesítésre többféle lehetőség megoldás is szóba jöhet, amelyeknek egyszer kell a törvényességnek és a helyzet sürgető jellegének megfelelniük, mondta jelezve, hogy ezekre kell majd az adott településeken tekintettel lenni. Az Exim Bank tevékenységét érintő 4 ügyben tesz feljelentést ismeretlen tettes ellen a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. Az ügyletek értéke összesen meghaladja az 1000 milliárd forintot, tudatta a kormányzati kommunikáció. Magyarországon nem maradhatnak következmények nélkül a közpénzekkel való visszaélések, a politikai alapon kiosztott előnyök és az átláthatatlan állami döntések. Ezért a Gazdasági és Energetikai Minisztérium újabb 4 ügyben tesz feljelentést, ezúttal a Magyar Export-Import Bank ZRT tevékenysége miatt, áll a közleményben. A most feltárt 4 finanszírozási ügylet összértéke meghaladja az 1000 milliárd forintot, és közös jellemzője a rendkívül nagy kockázat ellenére gyenge biztosítékok mellett kihelyezett jelentős összeg. Jelentős mennyiségű, ismeretlen összetételű, erős szakhatással bíró uszadék felgyülemlését észlelték csütörtökön a Fekete-Körösön, Dénes-Major térségében, a román-magyar határszelvényben. A Körös vidéki vízügyi igazgatóság harmadfokú vízminőségi kárelhárítási készültséget rendelt el, közölte a szervezet. Mint írták, a feltorlódott uszadék jelenleg stabil helyzetben van. A további szennyezés és az uszadék leúszásának megakadályozása érdekében megtervezték a szükséges műszaki beavatkozások. Első lépésként merülő falat telepítettek az uszadék további lokalizálása és a szennyezés terjedésének megakadályozása érdekében. Az uszadékot eltávolítják, az összegyűjtött anyagot pedig elszállítják ártalmatlanításra. A mintavétel eredményétől függ a Körösökön, Szanazukban és a városerdőn található szabad strandok további üzemeltethetősége is. Ukrán dróncsapás érte az üzemanyag és energiaipari komplexum egyik létesítményét az oroszországi Uljanovszk megye egyik járásában. A létesítményben tűz ütött ki, közölte Alexander Ruszkich, a régió kormányzója. A helyszínre tűzoltókat és biztonsági szolgálatokat vezényeltek. Az Uljanovszki repülőtér forgalmát korlátozták. Az elcsatolt Krím félszigeten egy civil életét vesztette az éjszakai ukrán támadások következtében. 4 pedig, köztük 2 gyermek megsebesült. Ma általában napos idő lesz gomoly felhőkkel, de az ország északkeleti harmadában az erőteljessé váló gomoly felhőképződés hatására zápor, zivatar előfordulhat. Az északi északnyugati szél ismét nagy területen megerősödik. A csúcshőmérséklet 23 és 27 fok között várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis

0: héten kettőt rendelünk.
1: Dr. Rödl, a természetes szépség közös élménye.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
3: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
4: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
5: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
6: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
6: És most indulj!

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

Kult. És a jelent kedvenc felvételei.

0: Több milliárdos alapot hoznak létre azbeszt mentesítésre, feljelentést tettek az Exim Bank működése miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kormány 3 milliárd forintos alapot hoz létre az azbesttel szennyezett útszakaszok mentesítésére, jelentette be Köböl Anita kormányszóvivő a kormányszóvivői tájékoztatón Budapesten. Ismertetése szerint az alapból azaz önkormányzat részesülhet, amely rendelkezik azbeszt térképpel és garanciát vállal arra, hogy folyamatosan méri a határértéket, és erről 3 havonta jelentést készít. A kormány törekszik a minél gyorsabb megoldásra. A mentesítésre többféle lehetőség megoldás is szóba jöhet, amelyeknek egyszer erre kell a törvényességnek és a helyzet sürgető jellegének megfelelniük, mondta jelezve, hogy ezekre kell majd az adott településeken tekintettel lenni. Az Exim Bank tevékenységét érintő 4 ügyben tesz feljelentést ismeretlen tettes ellen a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. Az ügyletek értéke összesen meghaladja az 1000 milliárd forintot, tudatta a kormányzati kommunikáció. Magyarországon nem maradhatnak következmények nélkül a közpénzekkel való visszaélések, a politikai alapon kiosztott előnyök és az átláthatatlan állami döntések. Ezért a Gazdasági és Energetikai Minisztérium újabb 4 ügyben tesz feljelentést, ezúttal a Magyar Export-Import Bank ZRT tevékenysége miatt, áll a közleményben. A most feltárt 4 finanszírozási ügylet összértéke meghaladja az 1000 milliárd forintot, és közös jellemzője a rendkívül nagy kockázat ellenére gyenge biztosítékok mellett kihelyezett jelentős összeg. Jelentős mennyiségű, ismeretlen összetételű, erős szakhatással bíró uszadék felgyülemlését észlelték csütörtökön a Fekete-Körösön, Dénes-Major térségében a román-magyar határszelvényben. A Körös vidéki vízügyi igazgatóság harmadfokú vízminőségi kárelhárítási készültséget rendelt el, közölte a szervezet. Mint írták, a feltorlódott uszadék jelenleg stabil helyzetben van. A további szennyezés és az uszadék leúszásának megakadályozása érdekében megtervezték a szükséges műszaki beavatkozások. Első lépésként merülő falat telepítettek az uszadék további lokalizálása és a szennyezés terjedésének megakadályozása érdekében. Az uszadékot eltávolítják, az összegyűjtött anyagot pedig elszállítják ártalmatlanításra. A mintavétel eredményétől függ a Körösökön, Szanazukban és a városerdőn található szabad strandok további üzemeltethetősége is. Ukrán dróncsapás érte az üzemanyag és energiaipari komplexum egyik létesítményét az oroszországi Uljanovszk megye egyik járásában. A létesítményben tűz ütött ki, közölte Alexander Ruszkich, a régió kormányzója. A helyszínre tűzoltókat és biztonsági szolgálatokat vezényeltek. Az Uljanovszki repülőtér forgalmát korlátozták. Az elcsatolt Krím félszigeten egy civil életét vesztette az éjszakai ukrán támadások következtében. 4 pedig, köztük 2 gyermek megsebesült. Ma általában napos idő lesz gomoly felhőkkel, de az ország északkeleti harmadában az erőteljessé váló gomoly felhőképződés hatására zápor, zivatar előfordulhat. Az északi északnyugati szél ismét nagy területen megerősödik. A csúcshőmérséklet 23 és 27 fok között várható.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten 2 rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója, Hankozi Digitál. www.hankozidigitál.hu

0: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
1: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
2: A reklám után
3: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
2: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy írj e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

A nap 24 órájában azon dolgozunk, hogy te jól érezd magad. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá. Lindo!

0: frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Húsz évre visszamenőleg vizsgálnák a politikus.

0: miniszterek és államtitkárok a fizetésükből. Az a cél, hogy a NAV erős jogosítványokat kapjon és kockázatelemzéssel bele tudjon nézni az adott politikus és a vele egyháztartásban élők adataiba, jelezte, hozzátéve. Az intézkedés mintegy 1000 embert érintene. Hozzátették, azt is tervezik, hogy akik most lettek képviselők vagy miniszterek, azok is vizsgálhatóak legyenek 2 év elteltével. Kiemelte, sürgetik a pénzügyminisztert, hogy a javaslatot minél előbb be tudja terjeszteni. Az erdők klímavédelmi funkciója vált elsődlegessé az erdőgazdálkodásban, jelentette ki az élő környezetért felelős miniszter Nyíregyházán az Országos Erdészeti Egyesület 156. vándorgyűlésén. Gajdos László úgy fogalmazott, a klímaváltozás miatt új prioritásokra van szükség, a természetvédelmi és ökológiai szempontok megelőzik a gazdasági érdekeket. Hozzátette, a biodiverzitás növelése a klímaváltozás kihívásaira adott egyik legfontosabb válasz. A tárcavezetők kiemelte, az erdőgazdálkodás megújítását az erdészekkel együtt kívánják végrehajtani. Mint mondta, az nem valósítható meg egyik napról a másikra, és nincs minden erdőre alkalmazható egységes megoldás. Koncos Nóra, Hankó Balázs volt kabinetfőnöke lehet az a személy, akit hetedikként vett őrizetbe és hallgatott ki a Bács-Kiskun megyei főügyészség különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés büntettének megalapozott gyanúja miatt, értesült a Telex. A portál rámutatott, hogy korábban arról számolt be nekik a főügyészség szóvivője, hogy egy a nemzeti kulturális alap botrányhoz fűződő további személy egy hónapig tartó letartóztatásáról döntöttek, ám azt nem nevezték meg, hogy kiről van szó. A nyomozati bíró a szökés és elrejtőzés veszélye, valamint az eljárás jogellenes befolyásolására hivatkozva rendelte el a letartóztatást, amellyel szemben fellebbezést nyújtottak be. Egy kábítószerkereskedőt és vásárlóját értéktetten a rendőrök Pécs belvárosában, amikor az 52 éves férfi éppen amfetamint akart eladni a 48 éves nőnek, közölte a Baranya vármegyei rendőrfőkapitányság. A rendőrök kedden délután egy autóst igazoltattak, mert a gyanú szerint a volán mögött ülő férfi éppen kábítószert akart értékesíteni a mellette ülő nőnek. A kocsi átvizsgálásakor a rendőrök 264 g kábítószer gyanús fehér port foglaltak le, majd a férfit és utasát előállították, a drogteszt mindkettőjüknél pozitív eredményt mutatott. Kihallgatásokat követően a férfi ellen kábítószerkereskedelem, vásárlója ellen pedig kábítószer birtoklása miatt nyomoz a pécsi rendőrkapitányság. A férfit őrizetbe vették, majd kezdeményezték letartóztatását. Ma általában napos idő lesz gomoly felhőkkel, de az ország északkeleti harmadában az erőteljessé váló gomoly felhőképződés hatására zápor, zivatar előfordulhat. Az északi északnyugati szél ismét nagy területen megerősödik. A csúcshőmérséklet 23 és 27 fok között várható.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdül, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domain szolgáltató. www.rekhoz.hu

0: média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
1: A reklám után
2: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

0: Sztártitkok.
1: Ez itt a média válogatott Sztártitkok mai adása. Nagy Cintia vagyok, üdvözlöm a nézőket és a hallgatókat. Vendégem Axlen. Szia Axlen, üdvözöllek.
2: Szia, én is üdvözöllek, és üdvözlöm a tévénézőket, illetve a rádió hallgatókat is.
1: Nagyon köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, és kicsit jobban, mélyebben megismerhetünk. Szét foglak ma boncolgatni.
2: Rendben.
1: Először is avasd be minket, kérlek, a gyerekkorodba. Hol születtél? Honnan jöttél?
2: Én Debrecenben születtem, és egy éves koromban költöztünk ki Mikepécsre, és azóta is ott élek, ennek már most már 35-6 éve.
1: Wow. És milyen volt a gyerekkor Debrecenben? Azért tudjuk, hogy nagyváros Debrecen, de mégis az én családom szabolcsi, úgyhogy eléggé jártas vagyok azért így a környéken is. Azért másabb, sokkal másabb,
2: illetve ugyebár azért a gyerekkor nagy részét azt inkább a Mikepécsen töltöttem.
1: Igen.
2: Nyilván a középiskola és egyéb dolgok már Debrecenhez kötöttek, de inkább a falusi élet az, ami közelebb állt hozzám gyerekként. Hát teljesen átlagos, mint minden egyes falusi gyerekén is rengeteget csavarogtam esténként, eljártunk biciklizni, fociztunk kint a téren, tehát minden ilyen átlagos dolog, ami egy ilyen falusi életbe beletartozik, állattenyésztéstől kezdve a növénytermesztésig minden volt.
1: Fantasztikus. Szerintem a vidéki élet az embereknek tud adni egy tisztaságot, és azért, ahogy halljuk a dalaidat, azért te ez a kellemes, mégis populáris, fülbemászó, de olyan őszinte dallamok jönnek ki belőled, én azt tudom mondani, amelyik számaidat hallgattam, és majd ma is fogjuk hallgatni a műsor során, de nem rohanok ennyire előre. Milyen gyerek voltál? Csendes típus?
2: Bármennyire meglepő, ugyebár a mostani létet figyelve, én rettenetesen befelé forduló, nagyon csendes, nagyon pedáns, nagyon magamnak való. Tehát nagyon nehezen nyitottam bárki irányába is. Engem el is neveztek, pecéztek így még az óvodás időszakban magányos farkasnak. Én mindig az óvonéni mellett megálltam csendesen, míg mindenki más rohangált, én ott kis csendesen megálltam magamnak. Teljesen más volt a kicsi én.
1: Ez tényleg hihetetlen most innen itt ülve veled, de azért kíváncsiak lennénk erről a fotókra, hogyha majd egyszer beavatsz minket a kiskori Axlenbe.
2: Nagyon meglepő lesz, mert göndör szőke fürtjeim voltak.
1: Júj! Na, akkor még inkább kíváncsiak vagyunk rá. És mikor kezdődött nálad az, hogy elkezdted érezni, hogy téged hív az éneklés, az előadás?
2: Ez már egészen korán megtörtént általános iskola felső tagozatában, ami azért érdekes, mert úgy indítottam alsó tagozatban, hogy a legelső akkori karómat azt énekórán szereztem. Tehát nem is értem, hogy fordult át így a dolog. Hát sajnos a kottázás nem volt erőségem akkoriban. Azóta ezt pótoltam. De felső tagozatban, ugyebár ott már inkább rámentünk a énekversenyekre, és akkor itt derült ki a tanárok számára, hogy lehetne valamit vele kezdeni.
1: A család mit szólt hozzá? Van a családodban egyébként zenész, énekes, bárki így visszamenőleg,
2: akitől
1: ezt hozhattad?
2: Van, anyai ágon van, aki zenél, van, aki ami nagyon-nagyon mesteri műben gitározik, tehát van valamennyi zenei előélet, úgymond.
1: És amikor te ezzel előálltál, hogy én ezt szeretném csinálni, ez így bennem van, hogy fogadták azért ez?
2: Nagyon meglepődtek, hogy én, aki visszahúzódó, aki csendes, én színpadra akarok állni. Úgyhogy meg voltak lepődve nagyon, de annyian bíztattak egyébként közeli barátok, családtagok is, hogy ez egy olyan visszaigazolás volt, amire azt mondtam, hogy akkor ezt muszáj is, és én is úgy éreztem, hogy csinálni kell.
1: De jó, azért jó ilyen sikertörténeteket hallani, mert sokszor van az, hogy a család az nem éppen áll ki.
2: Engem
1: ez egy áldásos helyzet. De jó. Hát nagyon köszönöm, én azért ezzel még itt nem hagylak békén. De most jöjjön egy kis zene, és utána Axlennel folytatjuk.

0: Újra itt vagyunk a média válogatott sztártitkok adásában, vendégem Axlan, és tovább boncolgatjuk az útját, a gyerekkorát, és hamarosan titokkal is folytatjuk. Arról tudnál mesélni, mikor már úgy ráléptél az utadra, és elindultál, támogatott a család, mi volt az első meghatározó fellépésed?
1: Hát ez már jóval később volt, azért voltak buktatók korábban, tehát onnan kezdeném inkább, hogy rengeteg tehetségkutatóban megfordultam, több éven keresztül próbálkoztam, de ezek nem igazán jöttek össze, aztán megismerkedtem első körben a Fitos Viktorral, aki egyébként az összes dalomnak a zeneszerzője. Ő látta meg bennem azt a lehetőséget, hogy igenis ezzel foglalkozni kell komolyan. Elkezdtünk együtt dolgozni, és azt hiszem, hogy talán a harmadik dal, amikor elkészült és kikerült a videóklip, akkor ismertem meg a Földesi Jánost, ugyebár aki jelenleg is a menedzserem, és náló volt az első fellépésem, ő általa voltam, azt hiszem, hogy Szadán pont. Volt egy média válogatott rendezvény, ahol először meg tudtam magam mutatni, úgyhogy az volt az első ilyen meghatározó esemény.
0: Változtatott-e így benned valamit, amikor már úgy színpadra nagy közönség elé tudtál állni?
1: Sokat, nagyon sokat. Tehát alapvetően az embernek szerintem kellenek a visszajelzések minden egyes szempontból, az élet minden terén, hogy jól csinálja, mit csinál. És ugyebár addig bennem is azért voltak kétségek, hogy menni fog ez egyáltalán, és amikor megtörtént ez az ominózus első fellépés, és láttam a reakciókat, azért az rengeteget dobott.
0: Igen. Tehát akkor ez egy nagyon nagy meghatározó pillanat volt. Hát nem csodálom, és nagyon gratulálok. Remélem, hogy még a következő 100 évben is színpadon leszel, mert fantasztikus, amit csinálsz. A karrierívedben voltak-e ilyen mélyebb pontok az utat során? Mindenkinek van, inkább azt kérdezem, hogy mi volt egy mélypont az eddig utadban?
1: Ez attól függ, hogy inkább a magánéleti részét nézzük, vagy a szakmait. Tehát, hogyha a szakmai részét nézzük, akkor ugyebár ezek a válogatók...
0: Kezdjük innen oda.
1: A válogatók voltak, amik így mélypontok voltak, hogy onnan mindig jött egy pofon, hogy vajon miért nem sikerül. Aztán nyilván magánéleti része is volt, azért van egy-két olyan dal, ami nem éppen a legvidámabb, nyilván az olyan dologból lett merítve oda, akár a hangulat, akár ugyebár a szöveg, ami inkább a magánéleti dolgokat emelte így ki negatív oldalról. De hála az égnek ebből van a kevesebb.
0: Mi a szemléletmódod, ami mindig visz?
1: Alapvetően nekem az, hogy mindenből lehet tanulni, és tanulni kell. Fel kell mindenből állni, minden, én úgy gondolom, hogy azért van, hogy tanuljunk belőle, és erősödjünk.
0: Csodás. Amikor te teljesen feltetted magad zene, művészet, ennek azért tudjuk, hogy vannak árnyoldala, mérségei, magasságai, volt-e olyan élethelyzet, amire mondjuk mai fejjel olyan felkérésed, vagy egy olyan válogató, amire mai fejjel már nem mennél el?
1: Igazság szerint nincs, mert pont ahogyan mondtam, mindenből lehet tanulni. Én úgy gondolom, hogy minden hozzátesz az utathoz, minden okkal történik.
0: Igen.
1: Ha valami hiányozna belőle, akkor valószínűleg utána nem olyanok lennének, akár a dalok, akár az én mentalitásom a dolgokhoz, hogy azok kimaradnak.
0: Tehát minden okkal is lehet történik. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szuper. Mikor költöztél Budapestre?
1: Ez egy rövid időszak volt egyébként, és ez még a zene előtt volt, ugyanis én egy rövid ideig dolgoztam rendőrségen is. És ebben a rövid időszakban akkor Pesten éltem ilyen.
0: Rendőrségen? Rendőrként dolgoztál?
1: Igen.
0: Ezt én se tudtam.
1: Igen, volt egy ilyen rész is. Kipróbáltam egy-két dolgot azért, mielőtt erre az útra léptem.
0: Mesélj róla, mik vezettek, akkor mi volt ez az egy-két dolog?
1: Alapvetően nekem informatikai végzettségeim vannak. És nyilván amikor én kikerültem középiskolából, illetve már akkor technikumról, még nagyon nehéz volt bárhol elhelyezkedni az embernek. Tehát ha nem volt úgy ismerettséged, akkor nem vettek fel, nem volt hátszél, rengeteget kellett az embernek próbálkozni, és ebben az időszakban jött az, hogy hát a rendőrség állami cég, oda mindig kell az ember. És akkor beiratkoztam, és akkor elkezdtem csinálni az iskolát.
0: Hihetetlen történeteket hozol ma. Nagyon köszönöm. Most folytatjuk egy kis zenével, meghallgatjuk valamelyik slágeredet, úgyhogy a nézők, hallgatók is maradjanak velünk, és folytatjuk.

kult. És a jelent kedvenc felvételei.

és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen,

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail.

0: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: A múlt

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyar-top-20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdettel hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: szülessen neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Az autonómia volt a fő téma a Bálványosi Nyári Szabad Egyetemen. Természetvédők kérik Magyarország GMO-mentességét. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kormány jelentősen a törvényi minimumra csökkenti az állami cégeknél megbízott felügyelőbizottsági és igazgatósági tagok számát, és csökkentik a díjazásokat is, közölte a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter emlékeztetett, a Tisza frakció azzal kezdte a működését az országgyűlésben, hogy mintegy 50 milliárd forintos közpénz spórolást elérve radikálisan megvágta az országgyűlési képviselők költségkeretét. Ezt folytatja a Tisza kormány azzal, hogy a törvényi minimumra csökkenti az állami cégeknél megbízott felügyelőbizottság és igazgatósági tagok számát, mondta a miniszterelnök. Hozzátette, sok cégnél az előző kormány alatt ezek a pozíciók kifizetőhelyként működtek. Az uniós szabályozás, a közösségi akarat, valamint a többségi hozzáállás fontosságát emelték ki a résztvevők csütörtökön a 35. Bálványosi Nyári Szabad Egyetem és Diáktábor Kárpát-medencei magyar autonómia törekvésekről rendezett pódiumbeszélgetésén. Szili Katalin volt házelnök, korábbi miniszterelnöki főtanácsadó kiemelte, az autonómia nem célja, hanem eszköze a külhoni magyar nemzeti közösség. Volt házelnök, korábbi miniszterelnöki főtanácsadó kiemelte,

0: egyik aláíró szervezet a Magyar Természetvédők Szövetsége. A Greenpeace Magyarország, a Magyar Biokultúra Szövetség és a Magyar Természetvédők Szövetsége szerint az új, nemrég elfogadott uniós szabályozás enyhíteni a GMO engedélyezési, kockázatértékelési és jelölési szabályokat, de ettől még ezek nem válnának GMO-mentessé, amit 2018-ban az Európai Bizottság kimondott. Azonnali véradásra kér mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és véradás szervező partnere a Magyar Vöröskereszt, mert az elmúlt hetekben jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért a hazai vérellátás biztonsága veszélybe kerülhet. A közlemény szerint a betegellátáshoz napi 1600-1800 véradó kell, azonban jelenleg ettől elmarad a véradók száma, ezért, mint írták, minden véradásnak kiemelt jelentősége van. Vért adni minden egészséges 18 és 65 év közötti, legalább 50 kg súlyú felnőtt tud. Aki egészségesnek érzi magát és az elmúlt időszakban nem állt fenn kizáró ok, most életmentő segítséget nyújthat. Közölték, a következő napok véradásai meghatározzák a hazai vérellátás biztonságát. A két szervezet arra kér mindenkit, hogy aki teheti, ne halogassa a véradást, keresse fel a számára elérhető véradási lehetőségek egyikét. Ma általában napos idő lesz gomoly felhőkkel, de az ország északkeleti harmadában az erőteljessé váló gomoly felhőképződés hatására zápor, zivatar előfordulhat. Az északi, északnyugati szél ismét nagy területen megerősödik. A csúcshőmérséklet 23 és 27 fok között várható.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdül, naturkozmetikumok, hidratáló kollegén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu
6: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
6: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádióban.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésrádió.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

A te kedvenc felvételeid itt, a Lépés Rádióban.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad.

Láttam a szemedben az óceánt lelassítva, és amit terveztem, azt rögtön átírta az élet. Most mindent felborítok érte, mondják, hogy baj lesz, nem érdekel. Ez a mi dolgunk, semmi közük hozzá. Miért válnánk mások miatt boldogtalanokká? Túl rövid az élet, és

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Az autonómia volt a fő téma a Bálványosi Nyári Szabad Egyetemen. Természetvédők kérik Magyarország GMO-mentességét. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kormány jelentősen a törvényi minimumra csökkenti az állami cégeknél megbízott felügyelőbizottsági és igazgatósági tagok számát, és csökkentik a díjazásokat is, közölte a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter emlékeztetett, a Tisza frakció azzal kezdte a működését az országgyűlésben, hogy mintegy 50 milliárd forintos közpénz spórolást elérve radikálisan megvágta az országgyűlési képviselők költségkeretét. Ezt folytatja a Tisza kormány azzal, hogy a törvényi minimumra csökkenti az állami cégeknél megbízott felügyelőbizottság és igazgatósági tagok számát, mondta a miniszterelnök. Hozzátette, sok cégnél az előző kormány alatt ezek a pozíciók kifizetőhelyként működtek. Az uniós szabályozás, a közösségi akarat, valamint a többségi hozzáállás fontosságát emelték ki a résztvevők csütörtökön a 35. Bálványosi Nyári Szabad Egyetem és Diáktábor Kárpát-medencei magyar autonómia törekvésekről rendezett pódiumbeszélgetésén. Szili Katalin volt házelnök, korábbi miniszterelnöki főtanácsadó kiemelte, az autonómia nem célja, hanem eszköze a külhoni magyar nemzeti közösségek megmaradásának. Eléréséhez szerinte az lenne a leghatékonyabb nemzetközi segítség, ha az Európai Unió kötelezővé tenni a tagországok számára az őshonos kisebbségek államalkotó tényezőként történő elismerését. Három természetvédő civil szervezet Magyar Péter miniszterelnök összcímzett nyílt levelében kéri, hogy a kormány védje meg Magyarország GMO-mentességét, és forduljon az Európai Unió bíróságához az új génkezelési technikákkal szemben, közölte az egyik aláíró szervezet, a Magyar Természetvédők Szövetsége. A Greenpeace Magyarország, a Magyar Biokultúra Szövetség és a Magyar Természetvédők Szövetsége aláíró szervezet, a Magyar Természetvédők Szövetsége.

0: 1600-1800 víradó kell, azonban jelenleg ettől elmarad a víradók száma, ezért, mint írták, minden víradásnak kiemelt jelentősége van. Vért adni minden egészséges 18 és 65 év közötti, legalább 50 kg testsúlyú felnőtt tud. Aki egészségesnek érzi magát és az elmúlt időszakban nem állt fenn kizáró ok, most életmentő segítséget nyújthat. Közölték, a következő napok víradásai meghatározzák a hazai vérellátás biztonságát. A két szervezet arra kér mindenkit, hogy aki tehet, ne halogassa a víradást, keresse fel a számára elérhető víradási lehetőségek egyikét. Ma általában napos idő lesz gomoly felhőkkel, de az ország északkeleti harmadában az erőteljessé váló gomoly felhőképződés hatására zápor, zivatar előfordulhat. Az északi északnyugati szél ismét nagy területen megerősödik. A csúcshőmérséklet 23 és 27 fok között várható.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdül, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu
6: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
6: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádió.

Hölgyek, urak, itt a nyár, itt a vakáció. Egy időutazásra invitálok benneteket a 60-as évekbe. A Summer Holiday műsoromban minden héten egy-egy kiválasztott év nyarának a legnagyobb angol és amerikai slágerét játszom le a 60 perces műsorban. Jó álmodozást és jó szórakozást kíván a műsor szerkesztője, Eszes István. A kiválasztott év 1964. 64 legnagyobb nyári slágereit válogattam össze a mai műsorhoz.

tetszett az előző szám, akkor hallgassa tovább a műsoromat. Ma a 60-as évek legnagyobb nyári slágereiből készítettem összeállítást.

0: szülessen neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Húsz évre visszamenőleg vizsgálnák a politikusok vagyonosodását, letartóztatták Hankó Balázs volt kabinett főnökét is. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. 20 évre visszamenőleg vizsgálnák a vagyonosodást a politikai felső vezetők esetében, közölte Magyar Péter miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Azt mondta, a jelenlegi immár 10 éves vagyonnyilatkozati rendszer teljesen komolyan vehetetlen, nem képes válaszolni azon egyszerű kérdésre, hogyan tehettek mesés vagyonokra politikusok, miniszterek és államtitkárok a fizetésükből. Az a cél, hogy a NAV erős jogosítványokat kapjon és kockázatelemzéssel bele tudjon nézni az adott politikus és a vele egyháztartó élők adataiba, jelezte, hozzátéve, az intézkedés mintegy 1000 embert érintene. Hozzátették, azt is tervezik, hogy akik most lettek képviselők vagy miniszterek, azok is vizsgálhatóak legyenek 2 év elteltével. Kiemelte, sürgetik a pénzügyminisztert, hogy a javaslatot minél előbb be tudja terjeszteni. Az erdők klímavédelmi funkciója vált elsődlegessé az erdőgazdálkodásban, jelentette ki az élő környezetért felelős miniszter Nyíregyházán az Országos Erdészeti Egyesület 156. vándorgyűlésén. Gajdos László úgy fogalmazott, a klímaváltozás miatt új prioritásokra van szükség, a természetvédelmi és ökológiai szempontok megelőzik a gazdasági érdekeket. Hozzátette, a biodiverzitás növelése a klímaváltozás kihívásaira adott egyik legfontosabb válasz. A tárcavezető kiemelte, az erdőgazdálkodás megújítását az erdészekkel együtt kívánják végrehajtani. Mint mondta, az nem valósítható meg egyik napról a másikra, és nincs minden erdőre alkalmazható egységes megoldás. Koncos Nóra, Hankó Balázs volt kabinett főnöke lehet az a személy, akit 7. vett őrizetbe és hallgatott ki a Bács-Kiskun megyei főügyészség különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés büntettének megalapozott gyanúja miatt, értesült a Telex. A portál rámutatott, hogy korábban arról számolt be nekik a főügyészség szóvivője, hogy a nemzeti kulturális alap botrányhoz fűződő további személy 1 hónapig tartó letartóztatásáról döntöttek, ám azt nem nevezték meg, hogy kiről van szó. A nyomozati bíró a szökés és elrejtőzés veszélye, valamint az eljárási jogellenes befolyásolására hivatkozva rendelte el a letartóztatást, amellyel szemben fellebbezést nyújtottak be. Egy kábítószerkereskedőt és vásárlóját érték el a letartóztatást, amellyel szemben fellebbezést nyújtottak be.

0: Teszt mindkettőjüknél pozitív eredményt mutatott. Kihallgatásukat követően a férfi ellen kábítószerkereskedelem, vásárlója ellen pedig kábítószer birtoklása miatt nyomoz a pécsi rendőrkapitányság. A férfit őrizetbe vették, majd kezdeményezték le tartóztatását. Ma általában napos idő lesz gomoly felhőkkel, de az ország északkeleti harmadában az erőteljessé váló gomoly felhőképződés hatására zápor, zivatar előfordulhat. Az északi északnyugati szél ismét nagy területen megerősödik. A csúcshőmérséklet 23 és 27 fok között várható.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
11: Bedobom a pénzérmét a csodálatos zenegépbe, a jukeboxba. Kiválasztom kedvenc számomat, és már indulhat is a buli. Hölgyeim és uraim! A következő egy órába az 50-es és a 60-as évek legnagyobb sikereit hallhatják Eszes István válogatásába. Jó szórakozást és még szebb álmodozást kívánunk!

Hölgyeim és uraim, önök az 50-es és a 60-as évek legszebb jukebox zenéiből készített válogatást hallgatják.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Az autonómia volt a fő téma a Bálványosi Nyári Szabad Egyetemen. Természetvédők kérik Magyarország GMO mentességét. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kormány jelentősen a törvényi minimumra csökkenti az állami cégeknél megbízott felügyelőbizottsági és igazgatósági tagok számát, és csökkentik a díjazásokat is, közölte a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter emlékeztetett, a Tisza frakció azzal kezdte a működését az országgyűlésben, hogy mintegy 50 milliárd forintos közpénz spórolást elérve radikálisan megvágta az országgyűlési képviselők költségkeretét. Ezt folytatja a Tisza kormány azzal, hogy a törvényi minimumra csökkenti az állami cégeknél megbízott felügyelőbizottság és igazgatósági tagok számát, mondta a miniszterelnök. Hozzátette, sok cégnél az előző kormány alatt ezek a pozíciók kifizetőhelyként működtek. Az uniós szabályozás, a közösségi akarat, valamint a többségi hozzáállás fontosságát emelték ki a résztvevők csütörtökön a 35. Bálványosi Nyári Szabad Egyetem és Diáktábor Kárpát-medencei magyar autonómia törekvésekről rendezett pódiumbeszélgetésén. Szili Katalin volt házelnök, korábbi miniszterelnöki főtanácsadó kiemelte, az autonómia nem célja, hanem eszköze a külhoni magyar nemzeti közösségek megmaradásának. Eléréséhez szerinte az lenne a leghatékonyabb nemzetközi segítség, ha az Európai Unió kötelezővé tenni a tagországok számára az őshonos kisebbségek államalkotó tényezőként történő elismerését. Három természetvédő civil szervezet Magyar Péter miniszterelnök öztémzett nyílt levelében kéri, hogy a kormány védje meg Magyarország GMO mentességét, és forduljon az Európai Unió bíróságához az új génkezelési technikákkal szemben, közölte az egyik aláíró szervezet, a Magyar Természetvédők Szövetsége. A Greenpeace Magyarország, a Magyar Biokultúra Szövetség és a Magyar Természetvédők Szövetsége szerint az új, nemrég elfogadott uniós szabályozás enyhíteni a GMO engedélyezési, kockázatértékelési és jelölési szabályokat, de ettől még ezek nem válnának GMO mentessé, amit 2018-ban az Európai Bizottság kimondott. Azonnali véradásra kér mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és véradás szervező partnere a Magyar Vöröskereszt, mert az elmúlt hetekben jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért a hazai vérellátás biztonsága veszélybe kerülhet. A közlemény szerint a betegellátáshoz napi 1600-1800 véradó kell, azonban jelenleg ettől elmarad a véradók száma, ezért, mint írták, minden véradásnak kiemelt jelentősége van. Vért adni minden egészséges 18 és 65 év közötti, legalább 50 kg súlyú felnőtt tud. Aki egészségesnek érzi magát, és az elmúlt időszakban nem állt fenn kizáró ok, most életmentő segítséget nyújthat. Közölték, a következő napok véradásai meghatározzák a hazai vérellátás biztonságát. A két szervezet arra kér mindenkit, hogy aki teheti, ne halogassa a véradást, keresse fel a számára elérhető véradási lehetőségek egyikét. Ma általában napos idő lesz gomoly felhőkkel, de az ország északkeleti harmadában az erőteljessé válik. Ma általában napos idő.

0: hidrohidül, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
1: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
0: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
1: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
0: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
1: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
0: Dr. Rödül, a természetes szépség közös élménye.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
3: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
4: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
5: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
6: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
6: És most

0: időn, és a Banzai, sőt nem csak a Banzai, hanem a Kia Sportage PHEV, azaz plug-in hibrid is, induljon, induljak, ti meg hallgassátok.
1: Nos, hát a Kia Sportage-ba belülve azt fogjuk tapasztalni, hogy a klímának elég hangos hangja, ezért én most ezt ki is kapcsolom. Behúzom D-be, szépen elkezdünk gurulni, itt egy ilyen dupla zsébe megfordulunk. Tolatok a merelt, egyébként imádom, tényleg zseni, nagyon jó, és ez a középső rész, ez tényleg így a dzsugát is most lehet látni, meg lehet mutatni, illetve meg lehetne, de most pont nem fogjátok látni, mert hogy nincsen benne a kameraképbe, hát és természetesen a rádió hallgatók meg azért nem látják, mert hogy a rádiónak nincsen képe. Na de mindegy is, figyeljetek, elindulunk az autóval, viszont ezt a klímát be kell kapcsolnom, mert már most korán reggel 50 fok van, egyszer nem lehet bírni. A klíma az bekapcsolódik, lejjebb tekerjük a hőmérsékletet, az biztos. És na, egyszerűen durva, hogy 8 óra van, és már olyan hőmérséklet van, hogy egyszerűen nem is bírod ki. Megpróbálunk itt kinézni. Egyébként a kamerakép az segített volna, de hát mindegy is, azért én szeretek körbenézni hagyományos módon is. Most kivételesen nem azon a szokásos helyen, tehát nem a vonatállomástól indulunk el az autóval, mert már vissza, és inkább korábban indultam, hogy hát a lehető legkevesebb bet szenvedjek az 50 fokban. Ugye pont ma van a legmelegebb napok egyike. És amikor így elindulsz a belső égésű motorral, illetve

szerelt ki a Sportage-el, akkor zseniális az, hogy jelen pillanatban egyébként 1,7-es fogyasztást bírtam vele produkálni egy ilyen 60 km-es távolságon. Nagyon jól működik a plug-in hibrid hajtása. Durván ilyen 75-80 kilométert én így elbírtam vele menni, tehát mentem vele ezzel Egyekre, ugye mentem Budafokról Turára, most Turáról vissza Budafokra, és még mindig van a belső égési motor mellett, még mindig van a belső égési motor üzemanyag mellett, azaz a benzin mellett, még mindig van elektromosságunk is. Természetesen ez is visszatölt minden egyes fékezésnél, motorfékezésnél, stb. És az is természetes, hogy ennél az autónál is, amit én nagyon szeretek egyébként, hogy a fülek ott vannak a kormányon, és a baloldali füllel akár egy pedállal meg is tudsz állni, ezt most megpróbálom a kameraképnek így érzékeltetni. Most például csak kézzel fékeztem, és állóig le tudod lassítani az autót, és ilyenkor azért intenzívebben tölti vissza. Ugye az energiát magába az akkumulátorba.

Jól fordul, könnyen fordul, kényelmes az ülése, kényelmes a lengés csillapítása, nem üt fel, nem hintázik, fölöslegesen, tehát egyébként szerintem egy zseniális autó, és azt veszem észre, hogy a Sportage is pontosan ugyanúgy, mint a Kia-nak, meg a testvér modelljeinek, már mint a testvér márkának modelljei, hogy minden egyes megújulásnál azt érzem, hogy egyre inkább felhasználó baráttá teszik az autót. Ráadásul itt oké, hogy csak érintőképernyőn tudsz mindent is, de ugye ez hamarosan szerintem majd itt is változni fog, tehát visszajönnek majd a fizikai gombok. És hogyha ezt az érintőképernyő ellenességet, amit én például ugye mindig így hangoztatom is, tehát hogyha erről leszokik az ember, akkor egy nagyon élhető és nagyon jó kis autó lesz a Sportage. Baromi nagy autó, hátul a csomagtérben minden elfér, minden is elfér, ugye van rajta tetősint, tehát akár tetőcsomagtartót is fel tudsz rakni, vagy ilyen kis tetődoboz pontosabban, azt is fel tudsz pakolni, nagyon jól ugrik, egyébként még eco üzemmódban is egész jól torsulgat a gépjármű, és amikor meg megnyomod a sportgombot, akkor oké, hogy azonnal bekapcsol a belső égés a motor, és akkor nem használja az akkumulátoros, tehát akkor nem fog sokat spórolgatni, úgymond, de legalább akkor megy is az a, mármint hogy nem eleve is megy, de hogy akkor azért úgy egész jól harap, egészen jól gyorsul, és egyébként szerintem tényleg jól viselkedik. Amit szeretek az autóban, az egyrészt, hogy jön be a fény, bár ugye ebben a nagy 50 fokban az ember hajlamos, hogy inkább behozza, és ne is jöjjön be a fény föntről, mert az, ahogy jön be a fény, az, ahogy a hőmérséklet is képes bejönni. Természetesen egyébként a UV-szűrő, mert minden van a tetőablakon rajta. Az A-oszlopunk egyébként egész markáns, de mégis tök jól ki lehet látni az autóban, és amit elkezdtem mondani, hogy amit szeretek az autóban, vagy pontosabban imádok az autóban, az az, hogy sok kamera, sok radar, az előttünk, hogy kirajzolja, hogy milyen forgalom van körülöttünk, benyomod a tempomatot, és azonnal még a szembejövőket is kirajzolja, akiket leellőzöl, azokat is kirajzolja, lelassít egyébként gyalogosabb, biciklisre, kutyára, mindenre, tehát tényleg nagyon jól reagál az adaptív tempomat, és ez a sok-sok biztonsági megoldás, ami egyébként a Kiáknak majd, hogy nem van a felszereltségén, benne van a legtöbb mód, nyilván nem mindegyik, de egy csomó minden benne van a felszereltségén, és ezt én nagyon szeretem, mert úgy érzem, amikor ilyen sok kamera, radar, visszajelző, stb. Segíti a te mindennapi közlekedésed, akkor én pontosan azt érzem, amit egy autótól elvárok, hogy nem én szolgálom az autót, hanem ő tesz meg mindent azért, hogy én biztonsággal és épségben odaérjek mindenhova.

azért az, hogy mondjuk meg van tankolva az autó, hogy teljesen tele van tankolva, meg mondjuk van egy elektromos hatótávolságot, hát ilyen 700-800 kilométert, attól persze, hogy hogyan közlekedsz, mondjuk legyen egy 700 kilométer, biztos, hogy el tudsz menni egy tank üzemanyaggal, meg egy feltöltéssel. Nyilván plug-in hibrid, tehát a legfontosabb üzenetem a plug-in hibriddel kapcsolatban az az, hogy ha teheted, akkor mindig töltsd fel, mert ekkor fog téged a leginkább kiszolgálni, ekkor lesz a legjobb a fogyasztása, ekkor lesz a leggazdaságosabb STD. A plug-in hibridnek a legnagyobb titka az az, hogy mindig fel kell tölteni, és akkor tudsz ilyen 1,7-1,6 2 liter alatti fogyasztásokat produkálni. Egyébként én a hétvégén mentem vele 400 km, nyilván csak egyszer volt feltöltve, és akkor is a legnagyobb, tehát a 400 km alatt, amit átlagfogyasztás sikerült belőle kihúznom, egy Kia Sportage, valami nem egy kicsi autó, az 4,6-os fogyasztás, 4,6 literes fogyasztás volt, ami egy ekkora autóhoz képest szerintem egyébként nagyon jól megmutató. Na jó van, szerintem röviden ennyi, nem fogok egy pofázni többet, mert hát minek is. A lényeg az az, hogy maradjatok velünk, szeressetek, kövessetek, iratkozzatok a csatornáinkra, meg minden ilyesmi. Kövessétek a rádiót, szóljatok hozzá, és hát vigyázzatok magatokra, de ne menjetek sehova, mert még folytatódik az adás, illetve hát maradjatok a rádiónak a további műsorainál, zenénél is.

0: Az jutott eszembe, megint variálok egy picit, és minden, hogyha két autó közé beszúrnánk Sanyit, méghozzá azt, hogy Sanyi hogyan nyaral, hogyan utazik nyaralásra, illetve mit tapasztal különböző kikapcsolódásokkor. Ismételten Karvai Sanyival beszélgetünk itt egy rövidet. Szia, Sanyi!
1: Hello, szia, üdv mindenkinek, és mindenkinek boldog nyarat kívánok!
0: Azt hittem, hogy boldog karácsonyt, ja nem, az majd egy kicsit később van.
1: Hát, az még odév van.
0: Sanyi, ha már mondtad, hogy boldog nyarat, akkor egy érdekes sztori jutott eszembe, hogy ugye két hete nem beszélgettünk, és itt a nagy melegben az jutott eszembe, hogy ti azért elég sűrűn járkáltok, ha nem is biztos, hogy hosszú ilyen kéthetes vagy hónapos nyaralás, de azért időnként egy hosszú hétvége, vagy akár egy ilyen kis egyhetes nyaralás is belefér. Ilyenkor, amikor ti elindultok, akkor ugye nektek is kell vinnetek csomagokat. És ugye Anita azért egy törékeny fiatal hölgy,
1: csomagcipelés az rám vár.
0: Igen, ezt akarom mondani, hogy csomagcipelés rád vár. De hát azért föl kell szállni buszra, villamosra, trollira, vonatra, meg mindenhova, hogy ilyenkor van, aki segít és észreveszi, hogy ti ott azért úgy finoman szólva is bénáztok, vagy pedig így ez rád van bízva, és akkor az ablakon keresztül meg mindenhol dobálod a csomagokat.
1: Hát nem az ablakon keresztül, mert a csomagokra vigyázik, mert törékenyek. Nem nagyon szoktak segíteni. Az a baj, hogy sok helyen a vasútállomás sem akadálymentes, és igen, a nagy lépcsőkön fel kell vinni, akár Zugló vasútállomás, vagy nézd meg Kőbány a Kispest vasútállomását is, ott sem akadálymentes. A mozgó lépcső közül vagy, hogy egyik sem működik, vagy csak az egyik működik egyik irányba, úgyhogy nagyon sokszor azon cipekedni. Hát azért a vonatok többsége alacsony padlós, úgyhogy oda egyszerű betenni a bőröndöt, de azért elég szűkösek a helyek, és akkor így a bőröndel közlekedni, jönni, menni, akár helyet keresni a folyosón, az igen, nem annyira egyszerű. Aki szokott esetleg segíteni, ha éppen látja a kalahúz, hogy aha, ott vagyunk látássérültként, akkor ő megpróbál helyet keresni nekünk, annyi szokott lenni igazából, ami segítség, és hát nyaralásnál nyilván nagyon fontos, hogy az ember egy akadálymentesebb helyet próbál keresni. Nem is nagyon szeretek, még ha van is lift, mondjuk emeletre menni, hanem inkább ilyen földszint, vagy esetleg első-második emeletre felmenni, és akkor ott foglalni szobát, és hát nyilván a szoba is nagyon fontos, hogy jól tájékozódási lehetőségekkel rendelkezzen, tehát ne legyen például rögtön a bejáratnál egy szekrény, ne legyen egy ajtó, aminek az ember neki mehet, aha, ez nagyon-nagyon fontos. De nagyon fontos a recepciónál, hogy mikor megérkezünk, és akkor becsekkolsz, hogy mennyire segítőkészek. És mindig el szoktuk mondani már a foglaláskor is, hogy mi látássérültek vagyunk.

0: Figyelj, nagyon sok helyen hál' Istennek segítenek, tehát amikor elmegyünk vacsorázni, vagy reggelizni, elmondják, hogy mely kaják közül lehet választani, aha, mert nyilván én azért nem látom, nyilván nem fogom megtaperolni sem, adjak meg, ugye, vagy látja, vagy nem látja, hogy miben mi van, meg sokféle újdonság, meg különleges kaja van.
1: Igen.
0: Szoktunk olyat mondani, hogy akár a személyzetnek, hogy segítsenek felsorolni. Volt jó tapasztalatunk is olyan, hogy mondjuk végig megérkeztünk, elmondták, hogy mit kérünk, és ki is hozták a kaját, de voltunk nagy híres szállodában, például Sopronban, ahol senki nem segített, és akkor látták az ott lévő emberek, akik szintén ott voltak, ez egy húsvét hétvégéje volt, hogy ott vagyunk, egy kicsit úgy bénázunk, szerencsétlenkedünk magunk módján, meg lassan megyünk, meg ketten vittük, én is vittem a levesem, annyit és az ő levesét, közben próbáltam őt fogni, hogy visszataláljunk az asztalunkhoz. Aztán voltak olyan emberkék, akik mondom éppen ott voltak, ők is a szállodában, és akkor már a vendégek közül, és akkor aki azt mondta, hogy majd jön és segít nekünk. Tehát hál' Istennek, most is álltam mondani, hogy jók az emberek, segítőkészek az emberek, de sajnos volt olyan tapasztalatunk például Gyulán is, hogy egyszer sem segítettek. Erről is lehetne akár egy jó adásokat forgatni, hogy hol van az ország, melyik régiója az, ahol segítőkészebbek az emberek. Minél eldugottabb egy hely, minél kisebb egy szálloda, szerintem annál emberibb és annál segítőkészebbek.
1: Igen, ezt egyébként én is így gondolom, hogy minél kisebb a hely, ahogy te is mondod, annál inkább hajlamosak arra, hogy figyeljenek a másikra.
0: De képzeld, volt olyanom is, hogy én elég sok vizet fogyasztom, és akkor amikor megérkeztem, akkor vittem egy pár üveg vizet a kezembe egy út közben, és akkor bementünk a szobába, és akkor a hölgy, recepciós hölgy körbe kísért, megmutatta, hogy itt a fürdő, itt mit tudom, tudunk kimenni majd a medencékhez, stb. És akkor látta, hogy rakom el a vizet, és mondja, hogy holnap megy vásárolni, ha gondolom, akkor hozza nekem vizet. Ez valahol a Mátrában volt.
1: Aha,
0: a szükségem lenne. Másnap hozott egy kartonásai vizet.
1: Hát ez nagyon rendes és nagyon korrekt. De hát ha ott van a medence, akkor minek vitettél magaddal a vizet te? Hát abból kicsit te van
0: elég. Hát az nem bubis.
1: Ja.
0: Értem. Az nem bubis.
1: Értem. Figyelj, Sanyi, most röviden ennyi. Jövő héten majd megint beszélgetünk, kitálunk valami aktuális témát. Vigyázzatok magatokra, jó hétvégét.
0: Köszönöm nektek is, mindenkinek is. Jó nyaralást, akik éppen nyaralnak. És élvezzük a nyarat, mert sajnos gyorsan elmegy.
1: Az biztos. Köszi, hello.
0: Köszi, Pacsi, sziasztok.

És akkor Sanyi után kanyarodjunk is vissza gyorsan egy autóhoz, ami nem lesz más ezúttal, mint a Mitsubishi Grandis. Mitsubishi Grandisról nyilván te is tudod, hogy egy Renault-val testvér modell, a részleteket majd egy kicsit később itt a beszélgetésben. Nem, inkább majd akkor, amikor gurulunk az autóval, majd akkor. A Grandisra, amikor ránézel előről, akkor nyilván meg oldalról, meg hátulról, meg mindenhonnan, meg ha egy kicsit olvastál után, akkor nyilván eszedbe fog jutni, hogy talán van valami hasonlósága, meg valami kapcsolata egy Renault modellel is. Ez természetesen nem véletlen, hiszen a Mitsubishi és a Renault már évek óta közösen fejleszt bizonyos gépjárműveket, nem az összeset, de vannak, amik ugye közös platformon, közös akár karosszériával, kisebb változásokkal készülnek mind a két gyártó számára. A Grandis egy viszonylag új gépjármű, tehát hogy nem ilyen több évtizedes múltra tekint vissza, főleg ez, amit van most előttem, viszont amikor először ránéztem az autóra, akkor nekem ami nagyon feltűnt rögtön az elején, a szó szerint az elején, a motorháztető tetején, illetve a motorháztető elején pontosabban, ugye ott, ahol elkezd lefelé jönni már a lökhárító rész, ott egy Grandis felirat egyből ott van. Tehát ennél az autónál már előről is el tudod olvasni, hogy mégis milyen gépjárművel találkozol. Aztán a Mitsubishi logó eléggé föntre lett helyezve, tehát majdhogy nem közvetlenül a Grandis felirat alatt van, sőt nem, hogy majdhogy nem, hanem tényleg ott is van. És a Mitsubishi logó az ebben az esetben egy zongorlak fekete, ugye egy ilyen hűtő betét fölnyúlására lett elhelyezve, krómmal, és mindkét oldalán 5-5 ilyen kis érdekes kis ívelt, kis megtört krómcsíkok szerepelnek, amik ugye a Grandis felirathoz viszik fel az embernek a szemét. A Mitsubishi logó alatt van egy vízszintes zongorlak fekete sáv, ez természetesen egybe van az egész építve, és alatta van egy rögtön egy viszonylag szűkebb, vízszintesen dagolt hűtőbeömlőnk, aztán jön a rendszám, szintén zongorlak fekete részen, és alul még folytatódik a hűtőbeömlő, illetve a radarok ott vannak elhelyezve. És az egész, ez majdhogy nem, számomra leginkább ennek az egész zongorlak fekete betétnek, hűtő résznek a kialakítása, a vonal vezetése, az a Lexusokhoz hasonlít, ez a kis vázás alakú. De hát ilyen a gép, ugye mostanában elég sok mindent így fog kihozni maga a számítógép. A lámpája az vízszintesen van tagolva egész szépen, és ebben az esetben nem a nappali menetfényben, hanem a lámpáknak egy ilyen alsó kis betétjére lett elhelyezve az irányjelző, ez lefelé egy kicsit így oda van rajzolva egy újabb vonal, és az lesz a nappali irányjelző, hanem maga az irányjelző, míg a nappali menetfényünk az két részből áll. Egyrészt van egy ilyen fektetett, hát nem is tudom, hogy ez mire hasonlít, mint egy fektetett ék, vagy mint egy fektetett ilyen mi az, krikettütő, vagy valami ilyesmi, és alatta pedig középről, tehát inkább közép irányból, nem középről, inkább közép irányból sok kis vízszintes csík lesz, szépen lefelé szűkülve az autó széle felé, és egyből ez mellett van egy kis légbeömlőnk, ami ugye a kerekekhez, a fékekhez fogja vinni az embernek a szemét, meg hát természetesen a levegőt is. Az autó egyébként ebben az esetben hófehér, és a motorháztetőn elég markánsan szerepel kettő ilyen kis, hát nem törés, hanem ilyen kis behorpadás, de elég markánsan, főleg így ebben a fényben, ha most nézem az autót, itt a reggeli napfelkeltében, még inkább kirajzolódik ez a motorháztető szélén levő kettő darab kis horpadás, aminek egyébként a vonalvezetés az a tükörhöz fogja vinni magát a levegőt, és egy elég markáns vonal, tényleg szó szerint. Na mindjárt folytatjuk oldalról, csak gyorsan leállítom teljesen a gyújtást, nagy lemerüljön az aksi.

Amikor elsétálunk oldalra a Grandis mellé, szépen odaérve, akkor azt fogjuk észrevenni, hogy az elől zongorlak fekete műanyag betétek oldalra, már rögtön előről oldalra, már matt feketére fognak váltani, a kerékkeratív, az ajtók, illetve a hátsó, mi az lökhárítónak az a szélső része is matt fekete lesz, de egyébként az ajtón, ahol nem mellesleg az első keréknek a kerékkereti ívétől szépen emelkedik fölfelé ez a kis küszöbb vonal, ez a kis védővonal, a hátsó ajtón durván a közepéig, majd onnan szépen megint elkezd lefelé kanyarodni. Szóval itt alul a matt fekete műanyag betéten mind az első, mind a hátsó ajtón belül van még egy betét, ami zongora fekete csíkot fog magával hordozni. Természetes, hogy a külső visszapillantó tükreink azok zongorlak feketék, az is természetes, hogy a cápószony antennánk is zongorlak fekete, és nem mellesleg az is természetes, hogy a bioszlop is zongorlak fekete, és a külső visszapillantó tükörben ott van az irányjelző. Ezek ma már nem újdonságok. Az viszont egész jól néz ki, hogy oldalra milyen durván hátra nyúlik az első lámpa, illetve a nappali menetfény, valamint az irányjelző. Ez egyébként, hogyha az egész lámpavonalat vesszük, akkor az első keréknek az első keréknek a vonaláig húzódik oldalra az első lámpa. A hátsó lámpa nem húzódik annyira durván be, de azért ott is egyébként egész jól látható, és egész szépen behúzza. És ami még jó pofa, az az, hogy a hátsó ajtó mögött van egy picike kis ablakunk, és az ablakok egyébként alul króm keretet kaptak, alul króm csík, fölül pedig gumi, fekete, szép ez a keret. Van egy minimális spoilerünk, az a hátsó csomagtér ajtónak, illetve a hátsó ablaknak a vonalvezetés az egész szépen ferdén, tehát hogy sokkal ferdébb, mint egy SUV-tól, amit megszokhattunk, már-már majd, hogy nem kupés, de azért annyira mégsem. És ami nekem tetszik, hogy ez a spoiler, ez ilyen egészen lapos, de mégis markáns lett a spoilere.

fenlikről nem beszéltem, a fenlik azok ötkülösek, króm az a része, ami ugye a külső éle, és ezek is ilyen kis, hát ilyen kis majdhogy nem krikketütők, vagy nem is tudom micsodák, de ez, hogy látványos maga a... Tehát a fenlik egész látványosak lettek, és egyébként elég markáns nagy kerekeket kapott, szép kis peres gumikkal, furán néz ki, hogy egy SUV, ami ugye elvileg ilyen terepre is lehetne vele menni, meg lehet is egyébként, szóval ilyen fenliket, ilyen papucsokat kapott, na mindegy is. Fehérre vannak fújva természetesen a kilincsek is, ez nem újdonság, ez sem. Hátulról, amikor ránézel az autóra, akkor azt fogod látni, hogy hát itt is azért ezek is Renault elemek azért megtalálhatóak, és ami egy fura és szokatlan dolog, az az, hogy a két hátsó lámpa a szélénél kapott egy ilyen kis függőleges vonalat lefelé, majd hogy nem olyan, mint elől az a kis légbeömlő, de itt nem emlékbe a levegőt egy matt fekete műanyag betét, ez igazából csak egy dizájnelem, illetve nem csak dizájnelem, hiszen ez a rész, ez azért ugye a levegőt is majd úgy terelít hátrafelé. Az irányjelzőnk az a hátsó lámpának a közepén egy vízszintes csík, még maga a lámpa egyébként az sem rossz, tehát az is jópofán, szépen van megrajzolva. A felső része az egy vízszintes csík, majd a két szélén össze van kötve, ugye, mint egy fektetett óbetű, és az alsó része, ugye irányjelző alatti részen pedig megszakítják ezt a vízszintes csíkot, és befelé, fölfelé, ferdén fölfelé 6 darab ilyen kis, hát nem, igen, 6 darab ilyen kis LED vonal lesz, szerintem egyébként szép a lámpája. Az ajtó az egész magasan fejeződik be alul, és a közepén van egy Mitsubishi logónk, míg a bal alsó sarkában itt is föl van írva, hogy Grandis. A hátsó csomag, a hátsó lökhárítónál a zongorak fekete az csak 2 darab vízszintes betét, itt a rendszámtábla alatt, ahogy jövünk a széle felé, ott lesz 2 darab vízszintes betét, maga az alsó része az inkább ugye matt fekete, és legalul hátul pedig egy ilyen szürke, hát nem diffúzor, de mégis egy szürke betétet kapott. És maguk a tolató lámpák, azok pedig alulra a szürke betéttől kifelé, szélre felé lesznek elhelyezve.

0: nekem örökkére csorg az életed.
1: Kissunk már be ebbe a csomagtérbe, ezt még ugye nemrég hoztam el az autót, ezt még már tegnap, de akkor nem néztem be a csomagtérbe. Nézzünk be a csomagtérbe, benézzünk a csomagtérbe, egy merev karabtartót fogunk kapni, nem gumírozott szalaggal, hanem egy viszonylag merev szalaggal. Kapunk egy Grandis szőnyeget, ha a szőnyeget felemeljük, akkor viszont alá fogunk tudni. Szeljha, egész durva, egész sok mindent bele tudunk pakolni, ráadásul két részletben nyitható. Na, ez tetszik, hagyományos izzót kapott kettő darab akasztót, az a csomagtérnek a bal oldalára, míg a jobb oldalon a kettő akasztó van, az ülések azok egyharmad, kétharmad arányban hajthatóak le, csak ki fogom mondani, és úgy néz ki, hogy ezúttal a vezető ülés mögötti hátsó ülést tudod egyharmadban, míg az anyós ülés mögötti pedig kétharmadban lesz hajtva. Elektromosan nyílt, elektromosan csukodik, természetesen kézzel is be tudod húzni, illetve ki tudod nyitni, és egyébként, amikor így benne ülsz, akkor nem tűnik nagynak a hátsó szélvédő hátsó ablak, és nem is nagy, de ki fogsz belőle látni teljesen pontosan. És a spoilerre még egy pillanatra visszatérve, úgy néz ki, hogy természetesen benne van a spoilerben a pótféklámpa, és a spoilernek a közepe az így egy kicsit le van nyomva, ez is ugye a légellenállást fogja elősegíteni. Nincsen tetősínünk, viszont van tetőablakunk, erről majd bentről fogunk beszélgetni egy kicsikét, és még azt elfelejtettem mondani, ez a hátsó ablak, amit említettem a hátsó ajtó mögötti kis hátsó ablak mögötti lemez, egy műanyag elem, ez a műanyag elem is, ugye itt vannak benne ilyen kis vonalak, ilyen kis horpadások, kis élek, amik szintén a levegőnek a csúsztatását fogják, mármint a levegő suhanását fogják segíteni, és azt is elfelejtettem mondani, hogy a C-oszlop, azaz a hátsó ajtónak az a C-oszlop felső rész az ablak mellett, az is zongorlak fekete. Továbbá, még arról nem beszéltem, pedig fontos dolog, hogy a tükör előtt, az első ajtó előtt, a kerekelti fölött van egy ilyen kis betét, ami egy zongorlak fekete, illetve ilyen ezüstös, hát olyan, mintha repülne, szállna valami, tehát ilyen kis érdekes valami, egyébként semmi értelme nincsen, mondhatnánk ezt is. Jó pofa, nagyjából design elem, és azért mondom, hogy nagyjából, mert természetesen a dizájnsága mellett azért ennek is van értelme, hiszen itt a levegő a tükör alatt ugye fut lefelé, tehát tükör lefelé is nyomja, ez a kis betét, ez pedig ugye megtörít a levegőt, és ezáltal kisebb lesz a tükör alatt, illetve a tükör mögötti örvénylés. Ezek mind ilyen kis trükkök, kis csintalanságok, ugye a mérnökök által elkövetve.

0: Nyersen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Több milliárdos alapot hoznak létre azbeszt mentesítésre, feljelentést tettek az Exim Bank működése miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kormány 3 milliárd forintos alapot hoz létre az azbesttel szennyezett útszakaszok mentesítésére, jelentette be Köbör Anit a kormány szóvivő a kormány szóvivői tájékoztatón Budapesten. Ismertetése szerint az alapból az az önkormányzat részesülhet, amely rendelkezik azbeszt térképpel, és garanciát vállal arra, hogy folyamatosan méri a határértéket, és erről 3 havonta jelentést készít. A kormány törekszik a minél gyorsabb megoldásra. A mentesítésre többféle lehetőség megoldás is szóba jöhet, amelyeknek egyszer erre kell a törvényességnek és a helyzet sürgető jellegének megfelelniük, mondta jelezve, hogy ezekre kell majd az adott településeken tekintettel lenni. Az Exim Bank tevékenységét érintő 4 ügyben tesz feljelentést ismeretlen tettes ellen a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. Az ügyletek értéke összesen meghaladja az 1000 milliárd forintot, tudatta a kormányzati kommunikáció. Magyarországon nem maradhatnak következmények nélkül a közpénzekkel való visszaélések, a politikai alapon kiosztott előnyök és az átláthatatlan állami döntések. Ezért a Gazdasági és Energetikai Minisztérium újabb 4 ügyben tesz feljelentést, ezúttal a Magyar Export-Import Bank ZRT tevékenysége miatt, áll a közleményben. A most feltárt 4 finanszírozási ügylet összértéke meghaladja az 1000 milliárd forintot, és közös jellemzője a rendkívül nagy kockázat ellenére gyenge biztosítékok mellett kihelyezett jelentős összeg. Jelentős mennyiségű, ismeretlen összetételű, erős szaghatással bíró uszadék felgyülemlését észlelték csütörtökön a Fekete-Körösön, Dénes-Major térségében, a román-magyar határszelvényben. A Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság harmadfokú vízminőségi kárelhárítási készültséget rendelt el, közölte a szervezet. Mint írták, a feltorlódott uszadék jelenleg stabil helyzetben van. A további szennyezés és az uszadék leúszásának megakadályozása érdekében megtervezték a szükséges műszaki beavatkozásokat. Első lépésként merülő falat telepítettek az uszadék további lokalizálása és a szennyezés terjedésének megakadályozása érdekében. Az uszadékot eltávolítják, az összegyűjtött anyagot pedig elszállítják ártalmatlanításra. A mintavétel eredményétől függ a Körösökön, Szanazukban és a város erdőn található szabad strandok további üzemeltethetősége is. Ukrán dróncsapás érte az üzemanyag és energiaipari komplexum egyik létesítményét az oroszországi Uljanovszk megye egyik járásában. A létesítményben tűz ütött ki, közölte Alexander Ruszkich, a régió kormányzója. A helyszínre tűzoltókat és biztonsági szolgálatokat vezényeltek. Az Uljanovszki repülőtér forgalmát korlátozták. Az elcsatolt Krím félszigeten egy civil életét vesztette az éjszakai ukrán támadások következtében. 4 pedig, köztük 2 gyermek megsebesült. Ma általában napos idő lesz gomoly felhőkkel, de az ország északkeleti harmadában az erőteljessé váló gomoly felhőképződés hatására zápor, zivatar előfordulhat. Az északi északnyugati szél ismét nagy területen megerősödik. A csúcshőmérséklet 23 és 27 fok között várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok, hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már.
3: Hidratáló kollagén, ősejtek,

0: Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
1: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
0: Dr. Rödl, a természetes szépség közös élménye.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
3: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
4: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
5: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
6: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
6: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió egy lépéssel közelebb hozzád.

0: minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

is a jelent kedvenc felvételei.

0: Nyersen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Stabil a fővárosi agglomeráció ivóvízellátási rendszere. Továbbra is feszült a helyzet az Egyesült Államok és Irán között. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Budapest és az érintett agglomerációs települések ivóvízellátási rendszere ma stabil. Biztonságosan működik, ennek megőrzése azonban nem kizárólag műszaki feladat, hanem hosszú távú stratégiai kérdés is. Mutatott rá a fővárosi vízművek vezérigazgatója a témában tartott budapesti háttérbeszélgetésen. Csörnyei Géza kiemelte, a szolgáltatás biztonságát jól mutatja, hogy a rendszer a szélsőséges időjárási helyzetekben és a rekord közeli fogyasztási időszakokban is folyamatosan biztosítani tudja a lakossági ellátást. Ez így volt az elmúlt hetekben, és fűzte hozzá. Szavai szerint a vízellátás stabil, természeti alapokra, korszerű műszaki háttérre és több mint másfél évszázad alatt felhalmozódott szakmai tapasztalatokra épül. A benzin és a dízel üzemanyagok átlagára 1-2 forint eltéréssel a korábbi védett árnál van, közölte a miniszterelnök a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón. Magyar Péter kiemelte, az elmúlt hetekben a nagykereskedelmi ár emelkedett, de a kiskereskedelmi árak nem, vagy csak 1-2 forinttal. Tehát nem kell azon meglepődni, hogyha van vagy lesz áremelkedés a következő hetekben, de egyáltalán nem olyan drasztikus, mint ami az Orbán kormány alatt volt, fogalmazott a kormányfő. Magyar Péter arról is beszélt, ha túl nagyra nő a különbség Magyarország és a szomszédos országok üzemanyagára között, akkor elképesztő benzinturizmus alakul ki, az import egyre nehezebb lesz, és akkor kiürülhetnek a kutak. Ezt meg kell akadályozni, emelte ki. Amennyiben azonban nagyon nagy áremelkedés lenne, akkor a kormány kézbe avatkozni a magyar családok, gazdák, vállalkozások érdekében, jelentette ki. A kifolyó csatornán át bejutva fürdött a hévízítóban egy német férfi, belefulladt a vízbe, közölte a polisz.hu oldalon az Alavár megyei rendőrfőkapitányság. A rendőrségre szerdán délután érkezett bejelentés, hogy egy halott férfit találtak a hévízítóban. Kiderült, hogy a 41 éves német állampolgár előző este tiltott helyen bement a kifolyó csatornába, onnan pedig átmászott az út alatt a tóba. Úszkált, majd egyelőre tisztázatlanokból elmerült és a vízbe fulladt. A keszthelyi rendőrkapitány eljárás keretében vizsgálja az eset körülményeit. Az Egyesült Államok Irán elleni katonai csapásokkal fog válaszolni a Teherán támogatását élvező jemeni húszik által végrehajtott, a tengerhajózást fenyegető támadásokra, közölte Donald Trump, amerikai elnök. Internetes közösségi oldalán megjelent bejegyzésében az elnök arra reagált, hogy húszi fegyveresek szerdán megtámadtak két szaudi hajót. Ha ezt még egyszer megteszik, akkor azért az Egyesült Államok Iránt teszi majd felelőssé, ugyanis a húszik Irán megbízottjai, így Irán komoly katonai büntetés részesül, valamint természetesen maguk a húszik is, írta. Szombaton többnyire kevés fátyol, illetve gomoly felhő mellett napos idő várható. Legfeljebb északkeleten fordulhat elő egy-egy zápor. A szél mérsékelt marad. A minimum általában 10-15 fok között alakul. A hidegre hajlamos helyeken ennél is hűvösebb lehet a hajnal. A csúcsérték 25 és 30 fok között várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdül, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közös kidőm veled, vagy...
3: Lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?

0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
1: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
2: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
3: A reklám után
4: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
3: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt a Lépés Rádióban. Q Music Now. Internet Radio.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd!

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Húsz évre visszamenőleg vizsgálnák a politikusok vagyonosodását, letartóztatták Hankó Balázs volt kabinet főnökét is. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. 20 évre visszamenőleg vizsgálnák a vagyonosodást a politikai felső vezetők esetében, közölte Magyar Péter miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Azt mondta, a jelenlegi immár 10 éves vagyonnyilatkozati rendszer teljesen komolyan vehetetlen, nem képes válaszolni azon egyszerű kérdésre, hogyan tehettek mesés vagyonokra politikusok, miniszterek és államtitkárok a fizetésükből. Az a cél, hogy a NAV erős jogosítványokat kapjon és kockázatelemzéssel bele tudjon nézni az adott politikus és a vele egyháztartó élők adataiba, jelezte, hozzátéve, az intézkedés mintegy 1000 embert érintene. Hozzátették, azt is tervezik, hogy akik most lettek képviselők vagy miniszterek, azok is vizsgálhatóak legyenek 2 év elteltével. Kiemelte, sürgetik a pénzügyminisztert, hogy a javaslatot minél előbb be tudja terjeszteni. Az erdők klímavédelmi funkciója vált elsődlegessé az erdőgazdálkodásban, jelentette ki az élő környezetért felelős miniszter Nyíregyházán az Országos Erdészeti Egyesület 156. vándorgyűlésén. Gajdos László úgy fogalmazott, a klímaváltozás miatt új prioritásokra van szükség, a természetvédelmi és ökológiai szempontok megelőzik a gazdasági érdekeket. Hozzátette, a biodiverzitás növelése a klímaváltozás kihívásaira adott egyik legfontosabb válasz. A tárcavezető kiemelte, az erdőgazdálkodás megújítását az erdészekkel együtt kívánják végrehajtani. Mint mondta, az nem valósítható meg egyik napról a másikra, és nincs minden erdőre alkalmazható egységes megoldás. Koncos Nóra, Hankó Balázs volt kabinet főnöke lehet az a személy, akit 7. vett őrizetbe és hallgatott ki a Bács-Kiskun megyei főügyészség különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés büntettének megalapozott gyanúja miatt, értesült a Telex. A portál rámutatott, hogy korábban arról számolt be nekik a főügyészség szóvivője, hogy a nemzeti kulturális alap botrányhoz fűződő további személy 1 hónapig tartó letartóztatásáról döntöttek, ám azt nem nevezték meg, hogy kiről van szó. A nyomozati bíró a szökés és elrejtőzés veszélye, valamint az eljárás jogellenes befolyásolására hivatkozva rendelte el a letartóztatást, amellyel szemben fellebbezést nyújtottak be. Egy kábítószerkereskedőt és vásárlóját értéktetten a rendőrök Pécs belvárosában, amikor az 52 éves férfi éppen amfetamint akart eladni a 48 éves nőnek, közölte a Baranya vármegyei rendőrfőkapitányság. A rendőrök kedden délután egy autóst igazoltattak, mert a gyanú szerint a volán mögött ülő férfi éppen kábítószert akart értékesíteni a mellette ülő nőnek. A kocsi átvizsgálásakor a rendőrök 264 g kábítószergyanús fehér port foglaltak le, majd a férfit és utasát előállították, a drogteszt mindkettőjüknél pozitív eredményt mutatott. Kihallgatásokat követően a férfi ellen kábítószerkereskedelem, vásárlója ellen pedig kábítószer birtoklása miatt nyomoz a pécsi rendőrkapitányság. A férfit őrizetbe vették, majd kezdeményezték letartóztatását. Szombaton többnyire kevés fátyol, illetve gomoly felhő mellett napos idő várható. Legfeljebb északkeleten fordulhat elő egy-egy zápor. A szél mérsékelt marad. A minimum általában 10-15 fok között alakul. A hidegre hajlamos helyeken ennél is hűvösebb lehet a hajnal. A csúcsérték 25 és 30 fok között várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el

0: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rakhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rakhoz.hu.
1: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
2: A reklám után
3: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
2: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel. Itt a Lépés Rádió.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdettel hozza el nektek Robi.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hanglódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

0: következik.
1: Megjelent Benson Boone szerelmes balladája az elengedésről. Ez itt a The Time of My Life. Keresd a digitális zenei felületeken.

0: pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Reklámot hallottak. A múlt és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Érd ezt az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmasak teljék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttony.

0: break my heart.
1: Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Húsz évre visszamenőleg vizsgálnák a politikusok vagyonosodását, letartóztatták Hankó Balázs volt kabinet főnökét is. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. 20 évre visszamenőleg vizsgálnák a vagyonosodást a politikai felső vezetők esetében, közölte Magyar Péter miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Azt mondta, a jelenlegi immár 10 éves vagyonnyilatkozati rendszer teljesen komolyan vehetetlen, nem képes válaszolni azon egyszerű kérdésre, hogyan tehettek mesés vagyonokra politikusok, miniszterek és államtitkárok a fizetésükből. Az a cél, hogy a NAV erős jogosítványokat kapjon és kockázatelemzéssel bele tudjon nézni az adott politikus és a vele egyháztartó élők adataiba, jelezte, hozzátéve, az intézkedés mintegy 1000 embert érintene. Hozzátették, azt is tervezik, hogy akik most lettek képviselők vagy miniszterek, azok is vizsgálhatóak legyenek 2 év elteltével. Kiemelte, sürgetik a pénzügyminisztert, hogy a javaslatot minél előbb be tudja terjeszteni. Az erdők klímavédelmi funkciója vált elsődlegessé az erdőgazdálkodásban, jelentette ki az élő környezetért felelős miniszter Nyíregyházán az Országos Erdészeti Egyesület 156. vándorgyűlésén. Gajdos László úgy fogalmazott, a klímaváltozás miatt új prioritásokra van szükség, a természetvédelmi és ökológiai szempontok megelőzik a gazdasági érdekeket. Hozzátette, a biodiverzitás növelése a klímaváltozás kihívásaira adott egyik legfontosabb válasz. A tárcavezető kiemelte, az erdőgazdálkodás megújítását az erdészekkel együtt kívánják végrehajtani. Mint mondta, az nem valósítható meg egyik napról a másikra, és nincs minden erdőre alkalmazható egységes megoldás. Koncos Nóra, Hankó Balázs volt kabinet főnöke lehet az a személy, akit 7. vett őrizetbe és hallgatott ki a Bács-Kiskun megyei főügyészség különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés büntettének megalapozott gyanúja miatt, értesült a Telex. A portál rámutatott, hogy korábban arról számolt be nekik a főügyészség szóvivője, hogy a nemzeti kulturális alap botrányhoz fűződő további személy 1 hónapig tartó letartóztatásáról döntöttek, ám azt nem nevezték meg, hogy kiről van szó. A nyomozati bíró a szökés és elrejtőzés veszélye, valamint az eljárás jogellenes befolyásolására hivatkozva rendelte el a letartóztatást, amellyel szemben fellebbezést nyújtottak be. Egy kábítószerkereskedőt és vásárlóját értéktetten a rendőrök Pécs belvárosában, amikor az 52 éves férfi éppen amfetamint akart eladni a 48 éves nőnek, közölte a Baranya vármegyei rendőrfőkapitányság. A rendőrök kedden délután egy autóst igazoltattak, mert a gyanú szerint a volán mögött ülő férfi éppen kábítószert akart értékesíteni a mellette ülő nőnek. A kocsi átvizsgálásakor a rendőrök 264 g kábítószer gyanús fehér port foglaltak le, majd a férfit és utasát előállították, a drogteszt mindkettőjüknél pozitív eredményt mutatott. Kihallgatásokat követően a férfi ellen kábítószerkereskedelem, vásárlója ellen pedig kábítószer birtoklása miatt nyomoz a pécsi rendőrkapitányság. A férfit őrizetbe vették, majd kezdeményezték letartóztatását. Szombaton többnyire kevés fátyol, illetve gomoly felhő mellett napos idő várható. Legfeljebb északkeleten fordulhat elő egy-egy zápor. A szél mérsékelt marad. A minimum általában 10-15 fok között alakul. A hidegre hajlamos helyeken ennél is hűvösebb lehet a hajnal. A csúcsérték 25 és 30 fok között várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok, hidratáló kollégén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik, akkor jöjjön el Pápára a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rákosz Kft. A megbízható domén szolgáltató. Van egy jó ötlete? Foglalja le!

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelent kedvenc felvételei.

0: minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

0: áldoznak a te szórakoztatásodért. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. A Lépés Rádiót üzemelteti az Egyesület a Sérült Emberekért Szervezet.
1: Hallgass minket bárhol és bármikor. Mi mindenhol veled vagyunk.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

mégis a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépés.

Kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy írj e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: My name is Victor. Calm down. You can take a picture.
1: Ez jó. Köszi.
2: Lépéssel közelebb.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyartop20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradio-ra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Lépés Rádió.
2: Hi, it's Roland.
3: I'm sorry, Charlie Murphy. I was having too much fun.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Húsz évre visszamenőleg vizsgálnák a politikusok vagyonosodását, letartóztatták Hankó Balázs volt kabinetfőnökét is. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. 20 évre visszamenőleg vizsgálnák a vagyonosodást a politikai felsővezetők esetében, közölte Magyar Péter miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Azt mondta, a jelenlegi immár 10 éves vagyonnyilatkozati rendszer teljesen komolyan vehetetlen, nem képes válaszolni azon egyszerű kérdésre, hogyan tehettek mesés vagyonokra politikusok, miniszterek és államtitkárok a fizetésükből. Az a cél, hogy a NAV erős jogosítványokat kapjon és kockázatelemzéssel bele tudjon nézni az adott politikus és a vele egyháztartás élők adataiba, jelezte, hozzátéve, az intézkedés mintegy 1000 embert érintene. Hozzátették, azt is tervezik, hogy akik most lettek képviselők vagy miniszterek, azok is vizsgálhatóak legyenek 2 év elteltével. Kiemelte, sürgetik a pénzügyminisztert, hogy a javaslatot minél előbb be tudja terjeszteni. Az erdők klímavédelmi funkciója vált elsődlegessé az erdőgazdálkodásban, jelentette ki az élő környezetért felelős miniszter Nyíregyházán az Országos Erdészeti Egyesület 156. vándorgyűlésén. Gajdos László úgy fogalmazott, a klímaváltozás miatt új prioritásokra van szükség, a természetvédelmi és ökológiai szempontok megelőzik a gazdasági érdekeket. Hozzátette, a biodiverzitás növelése a klímaváltozás kihívásaira adott egyik legfontosabb válasz. A tárcavezetők kiemelte, az erdőgazdálkodás megújítását az erdészekkel együtt kívánják végrehajtani. Mint mondta, az nem valósítható meg egyik napról a másikra, és nincs minden erdőre alkalmazható egységes megoldás. Koncos Nóra, Hankó Balázs volt kabinetfőnöke lehet az a személy, akit hetedikként vett őrizetbe és hallgatott ki a Bács-Kiskun megyei főügyészség különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés büntettének megalapozott gyanúja miatt, értesült a Telex. A portál rámutatott, hogy korábban arról számolt be nekik a főügyészség szóvivője, hogy a nemzeti kulturális alap botrányhoz fűződő további személy egy hónapig tartó letartóztatásáról döntöttek, ám azt nem nevezték meg, hogy kiről van szó. A nyomozati bíró a szökés és elrejtőzés veszélye, valamint az eljárás jogellenes befolyásolására hivatkozva rendelte el a letartóztatást, amellyel szemben fellebbezést nyújtottak be. Egy kábítószerkereskedőt és vásárlóját értéktetten a rendőrök Pécs belvárosában, amikor az 52 éves férfi éppen amfetamint akart eladni a 48 éves nőnek, közölte a Baranya vármegyei rendőrfőkapitányság. A rendőrök kedden délután egy autóst igazoltattak, mert a gyanú szerint a volán mögött ülő férfi éppen kábítószert akart értékesíteni a mellette ülő nőnek. A kocsi átvizsgálásakor a rendőrök 264 g kábítószer gyanús fehér port foglaltak le, majd a férfit és utasát előállították, a drogteszt mindkettőjüknél pozitív eredményt mutatott. Kihallgatásokat követően a férfi ellen kábítószerkereskedelem, vásárlója ellen pedig kábítószer birtoklása miatt nyomoz a pécsi rendőrkapitányság. A férfit őrizetbe vették, majd kezdeményezték letartóztatását. Szombaton többnyire kevés fátyol, illetve gomoly felhő mellett napos idő várható. Legfeljebb északkeleten fordulhat elő egy-egy zápor. A szél mérsékelt marad. A minimum általában 10-15 fok között alakul. A hidegre hajlamos helyeken ennél is hűvösebb lehet a hajnal. A csúcsérték 25 és 30 fok között várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollegén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik, akkor jöjjön el Pápára a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
8: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
8: És most indul!

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Több milliárdos alapot hoznak létre aszbesztmentesítésre, feljelentést tettek az Exim Bank működése miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kormány 3 milliárd forintos alapot hoz létre az aszbesztel szennyezett útszakaszok mentesítésére, jelentette be Köbör Anita kormányszóvivő a kormányszóvivői tájékoztatón Budapesten. Ismertetése szerint az alapból az az önkormányzat részesülhet, amely rendelkezik aszbeszt térképpel és garanciát vállal arra, hogy folyamatosan méri a határértéket, és erről 3 havonta jelentést készít. A kormány törekszik a minél gyorsabb megoldásra. A mentesítésre többféle lehetőség megoldás is szóba jöhet, amelyeknek egyszer erre kell a törvényességnek és a helyzet sürgető jellegének megfelelniük, mondta jelezve, hogy ezekre kell majd az adott településeken tekintettel lenni. Az Exim Bank tevékenységét érintő 4 ügyben tesz feljelentést ismeretlen tettes ellen a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. Az ügyletek értéke összesen meghaladja az 1000 milliárd forintot, tudatta a kormányzati kommunikáció. Magyarországon nem maradhatnak következmények nélkül a közpénzekkel való visszaélések, a politikai alapon kiosztott előnyök és az átláthatatlan állami döntések. Ezért a Gazdasági és Energetikai Minisztérium újabb 4 ügyben tesz feljelentést, ezúttal a Magyar Export-Import Bank ZRT tevékenysége miatt, áll a közleményben. A most feltárt 4 finanszírozási ügylet összértéke meghaladja az 1000 milliárd forintot, és közös jellemzője a rendkívül nagy kockázat ellenére gyenge biztosítékok mellett kihelyezett jelentős összeg. Jelentős mennyiségű, ismeretlen összetételű, erős szaghatással bíró uszadék felgyülemlését észlelték csütörtökön a Fekete-Körösön, Dénes-Major térségében a román-magyar határszelvényben. A Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság harmadfokú vízminőségi kárelhárítási készültséget rendelt el, közölte a szervezet. Mint írták, a feltorlódott uszadék jelenleg stabil helyzetben van. A további szennyezés és az uszadék leúszásának megakadályozása érdekében megtervezték a szükséges műszaki beavatkozások. Első lépésként merülő falat telepítettek az uszadék további lokalizálása és a szennyezés terjedésének megakadályozása érdekében. Az uszadékot eltávolítják, az összegyűjtött anyagot pedig elszállítják ártalmatlanításra. A mintavétel eredményétől függ a Körösökön, Szanazukban és a Városerdőn található szabad strandok további üzemeltethetősége is. Ukrán dróncsapás érte az üzemanyag és energiaipari komplexum egyik létesítményét az oroszországi Uljanovszk megye egyik járásában. A létesítményben tűz ütött ki, közölte Alexander Ruszkich, a régió kormányzója. A helyszínre tűzoltókat és biztonsági szolgálatokat vezényeltek. Az Uljanovszki repülőtér forgalmát korlátozták. Az elcsatolt Krím félszigeten egy civil életét vesztette az éjszakai ukrán támadások következtében. 4 pedig, köztük 2 gyermek megsebesült. Szombaton többnyire kevés fátyol, illetve gomoly felhő mellett napos idő várható. Legfeljebb északkeleten fordulhat elő egy-egy zápor. A szél mérsékelt marad. A minimum általában 10-15 fok között alakul. A hidegre hajlamos helyeken ennél is hűvösebb lehet a hajnal. A csúcsérték 25 és 30 fok között várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollegén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.